eszmének. Rap, hip-hop, R&B.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pen-

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4
2: Bass
1: FM. Rap,
2: Hip Hop,
1: R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu.
3: Here is a body of gold.

0: Hogy itt a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány. Akit szeretnéd tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgul rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóba.

érkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 95.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: I'm so fresh, man.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Melóva, melóva.

0: kissfm.hu.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézy Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be, és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is.

0: Ára átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Korábban zárnak egyes posták. Jubilál az állatkert. A mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak. 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jubilál a fővárosi állat- és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orszarvú is. Egy fonyódligeti bisztró, friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt.

96 Bass FM, Red Hip Hop R&B. Szuper hétfő reggelt és kellemes tartott mindenkinek. A mikrofonnál Erti, tartsatok velem ma is, nyissuk együtt közösen a hetet, illetőleg a mai napot. Amivel kezdek, az egy hazai kombináció, Jude Law, Lil Frak, és az egyik első olyan közös daluk, amely viszonylagosan nagy sikert ért el. Érkezik a lej, mindenkinek a legszebb reggelt kívánom, indulunk, start!

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyon kellemes hétfő reggelt mindenkinek. Megyünk tovább az ifjú Tyukodi Bécivel, vagyis Belánóval, és az egyik húzódalával, amely tulajdonképpen a legjobb a palettájában, legalábbis számomra. Jön a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: 2024-ben mutatkozott be Tyla a következő dallal, egyébként legnagyobb zenei hatással és kulturálisan Michael Jackson, Rihanna és Britney Spears volt rá, valamilyen szinten egyébként visszatükröződik a hangzásban is. Érkezik egy szuper szexi dal, Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Beast FM-en, füleket ki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Bész közlekedés.
1: Szuper hétfőt minden bészesnek és kellemes hétkezdést. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök napközben az Üllői úton. A közlekedés során ez az info jól jöhet. Szágulnunk tovább, jön Nati Natasa, a Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a Dembo. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap, Hip Hop.
1: Stílusát nézve afropop, dancehall, illetőleg hip-hop elemeket tartalmaz, nagyon-nagyon beakadt az emberek fülében. A legtöbb olyan csárton, ahol számít, első helyen nyitott, folyamatosan növekszik, és eddig az Egyesült Államokban már aranyat ért el, de biztos vagyok benne, hogy platina lesz. Érkezik egy jó tömörülés, Molye, Silent Eddie, Skilly Bang, Shenseea közöse, és az új klubsláger, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en mutatom, miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Korábban zárnak egyes posták. Jubilál az állatkert. A mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak. 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jubilál a fővárosi állat- és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orrszarvú is. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az eredmény hirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt.
1: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper hétfő reggelt és kellemes tartot. A mikrofonnál RP, szájgódunk, tovább érkezik nálunk Dash, és tőle is a Winnie Pooh, itt a kedvenc.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfőt és kellemes napot mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel mellé. Tart még az egyirányosítás a 11. kerületben a Budafoki úton, amely közelesik a Lágymányosi utcánál lévő szakaszhoz. Érkezik Kendrick Lamar és AZ Csiki közöse, és az ő nagy sikerű közösük a Peekaboo. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Várj, tényleg bennem van-e a hiba, hogyha nekem írogat a csaj, de van egy palia. Túl jó játékos vagyok, nekem már szar ez a liga. 1 plusz 1 egyenlő 3, ez matematika. Londonban forgott a magyar klip, kettő előadó jegyzi, egyik Tideni, másik Jabber. Érkezik az ő közösük, a nagy sikerű Gáz. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal mutatom, miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Jól spóroltak a magyarok, sok munkát adott a mentőknek a hőség, már szüretelnek a borvidékeken. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jól sikerült a spórolás, a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, ismertette Kapitány István miniszter. A tárca vezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, vagy halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Úgy vélte, a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Nagy terhet rótt a mentőkre a hőség. Júliusban több mint 116 000 beteget láttak el, nagyjából 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Csaknem 150 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1600 allergiás reakcióval összefüggő esethez riasztották őket. A lakosság véleményét kérik, bárki állást foglalhat a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjéről és a kapcsolódó buszhálózatról. A tervek szerint az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók pedig 2 óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt, azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rap, hip-hop, R&B, mindenkinek szuper hétfő reggelt a mikrofonnál, RP. Megyünk tovább, Burna Boy-jal, aki Nigéria egyik, ha nem a legismertebb rappere jelen pillanatban 2026-ban. Érkezik tőle a City Boys, itt a 96.4 BSFM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Dinamikus napot és kellemes hétfőt mindenkinek. Óvatosan csak az utakon. Árpi vagyok már, és mondom a közlekedési részleteket. Egyirányosításra kell készülnötök Budán, a 20. kerületben, Pesterzsébeten, a Virág Benedek utcában, amely érinti a Szalárdimór utcát, a Rózsás utcát, a Jósika utcát, illetőleg a Veselényi utcát is. Ez az info mindenképpen jól jön. Jön 50 Cent és egy klasszik Candy Shop itt a kedvenc rádiótokon.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Nagyon jól döntenek az ifjú előadók, amikor visszanyúlnak a 80-as, 90-es, 2000-es vagy akár a 2010-es évekre. A következő dal 1995-ig nyúlik vissza. Az eredeti dal egyébként egy pop-rap track volt, méghozzá a Whatever 95-ből. Ehhez nyúlt hozzá Jack Harlow, és összerakott 2023-ban egy gigaslágert. Érkezik a Lovin' on Me, itt a 96.4 Beats.

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
6: Új Intercity és hírszerelvények érkeznek. Őrizetben a ferencvárosi díler. Kezdődik az úszó EB. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be, és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, négy vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
7: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
6: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper hétfőt mindenkinek. A mikrofonnál RP, érkezik az ötös zsivány fogat, vagyis az öt hazai cowboy, a Valmár srácok, Bruno Spack Manuellel, jön a Vissza vérem, tele hormonokkal, tele pisztolyokkal, itt a 96 Bass FM.

0: rap, hip hop, R&B, peace.
1: Szóljon a rap zene bátyja, csak én figyelem a bornépet, mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper reggelt kívánok. Azt gondolom, hogy a párosnak bármelyik tagjával érdemes feat-elni, mindegyik bomba, de lesz, de hogyha ők ketten találkoznak, akkor aztán egy kirobbanó Hiroshima érkezik, mint például a következő több mint 17-szeres platina, ami azt jelenti, hogy 17 milliónál is több eladott példánnyal érkezik Travis Scott, Kendrick Lamar közöse és a Goosebumps. Hétfőn is a 96.4 Bass FM-en. 7:30
1: I get those goosebumps every time.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Kali-val összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Faking on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: 106 milliárd érkezik a gazdáknak, korábban zárnak egyes posták, ünnepelt az állatkert, a mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak, 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jubilál a fővárosi állat- és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orrszarvú is. Egy Fonyódligeti bisztró, friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
3: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt.
2: Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: in a safe that I don't even wear.
1: Pénzközlekedés.
2: Szuper hétfőt mindenkinek, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, mondom a részleteket mellé. Továbbra is tart még Pesten, a belvárosban, az Akadémia utcában az útszűkület. Ha ide terveznétek menni, akkor csak körültekintően. Jön BSV, Mokambo Gang, itt a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója, és a Big Dogs nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sound Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Jól spóroltak energiával a magyarok, nehéz hónapjuk volt a mentőknek, már szüretelik a szőlőt, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jól sikerült a spórolás, a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, ismertette Kapitány István miniszter. A tárca vezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, vagy halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Úgy vélte, a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Nagy terhet rótt a mentőkre a hőség. Júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, nagyjából 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Csaknem 150 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1600 allergiás reakcióval összefüggő esethez riasztották őket. A lakosság véleményét kérik, bárki állást foglalhat a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjéről és a kapcsolódó buszhálózatról. A tervek szerint az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt, azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
7: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
6: Napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőt mindenkinek. A mikrofonnál RP, Pick Pack, jön a Backpack. Itt a

96.4. Beast FM. Rap, hip hop, R&B.

Tyson a Montero albumon kapott szerepet. Az Egyesült Államokban 7-szeres platina, a Japánban arany, ami azt jelenti, hogy több mint 50 millió eladott példány. Hát mondjuk úgy, hogy érkezik egy nem szokványos progresszív alkotás. Lil Nas X, Jack Harlow közöse, Industrial Baby, itt a Bass FM-en.

0: Judo szülővárosában forgott a következő dalhoz készített videóklip. Idézek, ölelés minden otthoninak, mezőzombor for főváros. A gurmék már tudják, hogy mi következik, vagyis Jude Law és a Sötét című dal, amelyben egyébként Galla Miklós mondta az intrót.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

Tovább magyar vonalról Amerikába ugorva egy nagyon-nagyon jó kis dallal 1995-ből, Montel Jordan, This is how we do it, úgyhogy partira és táncolásra felkészülni. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, a mikrofonnál Árpit hallottátok, mindenkinek a legszebb napot kívánom, pacsi puszi lelés, szeretet az éterbe, sziasztok! This

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Repülök úton már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop, ingyenbe, belazázba, mint a kincsre, hogy tekintek az anyukákra. Menjünk tovább, most már 1 millió fölött és folyamatos növekvésben. 2025. november 29-én droppolt a világhálón és a fülekben jön Pifu Marics Peti közöse Schwindler. Itt a 96.4 BSFM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Nagyszabású vasútfejlesztés indul. Őrizetben a ferencvárosi díler. Kezdődik a párizsi úszó EB. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
2: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bassa FM, Rap Hip-Hop R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és essünk neki együtt ennek az újabb hétnek. Ahogy látom, az időjárás disztingválja magát egy picit, viszont a Bassa zenékkel szeretünk határokat feszegetni, úgyhogy gyertek rá a játékra, BSV-re és Nagy Bogira, ez az Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Repébe per MB. Persze nyáron mindenki a felejthetetlen bulikat hangsúlyozza, de van az a helyzet, amikor mégiscsak bekapcsol a Joker effektus. Morian Esther itt a Bass-en, ez az

0: oyeke tama oyeke jello oyeke jowo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, itt a konkrét zenei bizonyíték arra, hogy két generáció simán lehet egy hullámhosszon. K. Kevin és LL Junior megtalálták a saját ritmusukat, úgyhogy kicsit elmegyünk a csavargóval.

0: 96.1 BSFM, Repríve Perembi, Farag Bujanka vagyok, és a következő órában meglepetéssel készültünk nektek, hiszen mi úgy véljük, hogy ezt a nyarat még jobban lehetne maxolni. Például egy páros belépővel a Strandfesztiválra tudtok nálunk nyerni, majd mondom, hogy mit kell hozzá tennetek, és itt lesznek a szuper bészes előadóink is, Doja Cat és az Agora Hills.
1: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a Balaton.

0: március 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bézze FM, Rap Hip Hop R&B. A nyár ez egy tág fogalom, de simán beleférhet a strandfesztivál valamelyik napja, párosan. A kedvenc rádiótokban mindjárt mondom a nyereményjáték szabályait, addig 10 Danielsa, wow!

0: Ez itt a Bész FM, én Faragó Janka vagyok. Haló, haló, ki van a vonalban?
1: Hello, szia, Nagy Zorka.
0: Hello, Nagy Zorka. Hát pont jókor telefonáltál, sokan próbálták már, de ezzel a kis hívással te vagy a 9. képzelt.
1: Nem mondod, úristen, de jó.
0: Régóta próbáltál már ránk csörögni?
1: Igen, igen, nagyon szeretnék menni a strandra, szóval próbálkoztam.
0: Na, jók is azok a strandfestes napok. Egyébként majd választasz, hogy melyikre mész, de előtte azért még egy próbatétel itt van nálunk. A kedvenc rádió szlogenje kéne nekem.
1: 96.4 Bész FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Hát ez ahogy a nagykönyvben meg van írva, ezzel ott lehetsz a strandfesten, és még valakit választasz magad mellé, mert egy páros belépők napi egyek a tiéd.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen éreztétek ki a magatokat, a társaságra van már ötleted, hogy kivel mész?
1: Barátnőkkel, ezt beszerveztük, régi nagy motoros vízilabdások, szóval nagyon várjuk már.
0: Ó, hát akkor nektek az ott remek terep, mert ugye Balatonban tudtok vízilabdázni, és amúgy szoktak is lenni ilyen napközi meccsek, a zene az meg teljesen adott. Aki pedig eddig nem nyert, semmi para, nyugodjatok meg, a következő órában is lesznek nálam páros belépők, úgyhogy gyertek a játékra, most pedig Lato és Ice Boys dalaszol, itt a Bészen ez a Yacht.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsoranyállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Autódaru, Kosvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Repipap R&B. Mit tervezünk? Bulit még a nyaratokba. A kérdés csak az, hogy elviszitek-e a páros strandfesztiválos napi jegyeket. Ebben az órában is gazdára találhat egy ilyen nyeremény. A játékszabályok egyszerűek, a 9-ként kell hívni a 0620-96-99-99-et, amikor azt mondom, hogy most, és lökjétek be a szlogenünket.
1: Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 Bass FM, Rapping by R&B, biztos megvan az a jó leső érzés, amikor csak úgy lapozgatjátok a naptáratokat, és van benne egy olyan dátum, amit így 10/10 vártok. Hát legyen ilyen a Strandfesztivál, ti választhatjátok ki, hogy melyik napra és hogy kivel szeretnétek elmenni. Figyeljétek a műsorvezetői felhívást, és vigyétek el a páros napi jegyeket.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM Repébe per MB. Pont most nyílik meg a lehetőség arra, hogy ott legyetek idén a Strandfesztiválon egy tetszőleges napon valakivel. Hívjatok a 9-ként és mondjátok el a kedvenc rádiótok szlogenjét 0629649999.

0: Ez a Face FM, én Faragó Janka vagyok. Halló, halló, kivel beszélek?
1: Szia, Dorka vagyok.
0: Hello, Dorka. Hát igen, ilyenkor az első az mindig az, hogy 9-ként kell hívni, az első ilyen nagy akadály, és ezt te megugrottad, mert pont te vagy a 9-ünk.
1: Húha, erre nem számítottam.
0: Pedig bárhonnan nézzük, ez benne volt a pakliba, persze van, aki egész nap csörget minket, de neked most sikerült. Mondj még egy szlogent is, léci mellé.
1: Na, azt mondja, hogy 96.4, Base FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Nagyon jól, Szondja, mert hogy egy páros belépő a tiéd a strandfestre, és még vihetsz valakit. Gratul hozzá!
1: Ó, köszönöm szépen!
0: Szívesen, jó bulit, ki az, akit már nagyon vársz?
1: Nagyon sok jó előadó van, nézegettem a line-upot, de őszintén nekem a 21 Pilots használom a legjobban.
0: Oké, akkor be is írunk téged a szerdai napra, és már csak valakinek szólnod kell, hogy legyen veled és kísérjened, de szerintem ez már a könnyebbik történet. És aki eddig még nem játszott velünk, nem probléma, hiszen van még nálam páros belépő például a következő órában is, úgyhogy figyeljétek a Base FM-et, és szerintem tegyétek maxra a hangerőt bátra.

velem eleve kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: kettő játékos körre itt a Bészen Bakpa.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

hogy mész a Femre, Fibát Terembép. Úgy látszik, hogy divat mostanában itthon, hogy a sztárok megpróbálják helikopterezéssel elérni a rajongók inger küszöbét. Például Nagy Bogi a BSV-jékkel való Budapest Parkos koncertjére pont egy ilyen járművel érkezett. Nem hiszem, hogy lekéste a BKV-t. Always be mine.

96.4 Bills FM, Rappi-Bap R&B-b. Úgy döntöttünk, hogy egy jó párotokat betugrantunk a strandfesztiválra. A nyereményjáték nálunk még él. Nem sokára mondom a szabályokat hozzá. Kevin jön.

96.4 Bélsz FM, Repipep R&B. Választhatok ki a legjobban várt napot a Strandfesten, és a partnereteket, akit elvinnétek, hiszen hogyha most a 9-ként hívtok a kedvenc rádiótok szlogenjével, akkor már is ti

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Más az anyag a nevén.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, towo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Faraguljak vagyok a Bész FM-ből. Halló, halló!
3: Halló, ja, Csaba vagyok, én pedig a játékkal jelentkezem.
2: Halló Csaba, annyira pöröksz, hogy így simán beleesettél volna abba, hogy nem a 9. vagy, hanem mondjuk az első. De képzeld el, hogy te lettél a 9. hallgatónk.
3: Ó, nagyon megbeszélem, igen, akkor megért a... Igen, pörgök, egy autóban ülök, aztán meglepődtem, hogy hirtelen fölvettétek. No. Igazából nehéz elérni titeket, igen?
2: Hát ez van, igen, ilyenkor mindenki nagyon szeretne ott lenni a strandon. Még egy szlogent vagy nekünk hozzá.
3: 96-4, BFM, Black, Hip-Hop, R&B.
2: Hát akkor ezzel biztos, hogy ott lehetsz a strandfeszten egy választott napon. Gratulálok nagyon!
3: Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm, és várom akkor nagyon ezt a rendezvényt.
2: Jó, jó kis rendezvény lesz, és ki az, aki el fog téged kísérni, akivel majd bulisztok, majd egy kicsit
3: hát, azonítok? Szerintem most a lányommal fogok menni, mert ő nagyon szeretne.
2: De magányok vagytok,
3: igen,
2: nagyon jó.
3: Igen.
2: Több generációs programra fel akkor, és még vannak nálam strandos belépők, úgyhogy nyerjetek, nézzetek ki egy jó napot, na meg egy legjobb havert, vagy akár a lányotokat, akivel elmentek.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Sun is down, freezing cold, that's how we already know.

0: We got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
2: Faragó Janka vagyok, kösz, hogy együtt indultehetünk. A következő órában Préda Bia érkezik, és folytatódik a strandfesztiválos játék vele, úgyhogy mindenkinek jó szerencsét kívánok, és a legjobb dalokat, mondjuk az meg lesz. Dash Young Fly és az Omama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B, én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, mint például a Shake That, Eminemtől és Nate Dogtól, itt a Beats-en.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Szuper hírem van a számotokra, mert a héten van nálunk egy nyereményjáték, aminek a keretein belül páros napi egyet lehet nyerni a Strandfesztiválra egy általatok választott napra. A részleteket majd később hozom, hogy pontosan mit kell tenni. Pörög a Lidokain, a BSV-től és Bajalex-től.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy menő rap trackkel, ami nem más lesz, mint Eminemtől a Houdini, a Bészen.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön

0: március 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hazai vizeken megyünk tovább, ez a Winnie Pooh, úgyhogy hangod fel, mert érkezik Dash, a

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass FM.
0: Rap, hip-hop, R&B.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Egy nagyon szuper hírt hoztam nektek, ugyanis a héten van nálunk egy nyereményjáték. Páros napi egyet nyerhettek a Strand Fesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Ti választhatjátok ki, hogy melyik napra szeretnétek menni. Hogyha meghalljátok a felhívást a játékra, akkor nincs más dolgotok, mint 9-ként telefonálni, felhívni a 0620 96 499 99-et, és hogyha ti vagytok a szerencsések, elmondani, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Legyetek résen és figyeljétek a játékra

0: Aria felejtett.
1: 96 BFM Rap Hip Hop R&B. Az a plekka járja, hogy A$AP Rocky hírezteli, hogy Rihanna újra stúdiózik és készülőben van az új album. Izgatottan várjuk, érkezik a barbadoszi énekesnő Drake-kel, What's My

0: ez egy kerületi klasszikus.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebbe az órában még belefér egy zene. A Victory Lap pörög, Fred Agent-től, Skeptától, itt a 96.4-en.

98.8 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Van egy szuper hírem a számotokra, mert a héten van egy izgis nyereményjátékunk. Strandfesztiválra nyerhettek páros napi belépőt egy általatok választott napra. Augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Hogyha meghalljátok a felhívást, hívjátok a 0620-964-99-99-et, és mondjátok el, hogy mi a kedvenc rádiótok. Figyelem, mert nem sokára indulunk, de addig is pörög Jay-Z és Kanye West közöse. In Paris, a Biz-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Sanyi írta meg nekünk, hogy a 11. kerületben beállt a bakcsomóponti felüljáró, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked Manuel és Tideni közösét, a Talán. Itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: tamo, oyeke, cello, oyeke, cello, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask you, you understand?
2: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-en tudjátok megtenni. Zsófinak pörög a Rollin, Destől, K. Kevintől és Youngflytól. Itt a BSFM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Azonnal folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk egy nagyon menő csajszi, aki nem más, mint Doja Cat. Ez lesz tőle az Agora Hills a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: Strandfesztivál. Augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 98.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Megtekerjük a csípőnket, mert jön Will.i.am és Tabu közöse. Ez az East LA, a Bass-en.
1: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my rookie.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a 11. kerületben, az Irinyi József utcában, úgyhogy ha teltitek, kerüljétek el. Ez a Méreg, Diaz Mentától. Itt a Bass-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Most kell telefonálni, hogyha szeretnétek páros napi jegyet nyerni a Strandfesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Ti választhatjátok ki, hogy melyik nap szeretnétek menni. Nincs más dolgotok, mint hívni a 0620 96.4 99 99-et, és hogyha ti vagytok a 9. telefonáló, akkor elmondani, hogy mi a kedvenc rádiótok, ami valószínűleg a Biz FM. Addig is megyünk tovább, ez az Oh Mama, Destől és Young Flytól, a 96.4-en.

0: 94 Biz FM, Rap Hip Hop R&B. Én Bréda Bia vagyok, kivel beszélek?
1: Szia, Bence vagyok.
0: Szia, Bence. Van egy nagyon jó hírem a számodra, ugyanis te vagy a 9. telefonáló, amivel esélyed nyílik páros napi jegyet nyerni a Strandfesztiválra, hogyha elmondod nekünk, hogy mi a kedvenc rádiód.
1: Úristen, de örülök, hát természetesen a 96.4 Biz FM.
0: Jéj, gratulálok, zseniális. Kivel fogsz menni?
1: Hát a gimnázium legjobb barátommal szerintem.
0: Hát nagyon jól hangzik, jó szórakozást kívánunk nektek. Kérlek, ne ragd le a telefont, megbeszélünk mindent adáson kívül. A többiek pedig ne busuljanak, mert egész héten tart nálunk ez a

0: biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. A Lidokainnal indít, úgyhogy jön a BSV és Bája Lex is vele, itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Autódaru, Kosvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefon, SMS, Viber 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Indulunk még hozzá Doja Cat-tel és Vegas című dalával. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom,

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá az Öt-Pacsirta utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább hősökkel, Digóval, illetve Tibával, és közös dalukkal az Ismersz Rég című kiváló slágerrel, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Lehet nálunk nyerni, nagyon figyeljetek a műsorvezetőt, mikor indítja a játékot. Páros napi belépőjegyet lehet nyerni, ugye a Strandfesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között kerül megrendezésre Szamárdiba. Legyetek ti a 9-ek, hívjátok a 0620 96 499 99-es telefonszámot, válaszoljátok meg a kérdést, ami végtelen egyszerű. Melyik a kedvenc rádiótok? Figyeljétek, mikor indítom a játékot, és sok sikert!

96.1 Visszafem, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Indítom a játékot, azaz mostantól hívjátok a 0620-96-499-99-es telefonszámot. Legyetek ti a kilencedikek, válaszoljatok helyesen a feltett kérdésre, mi szerint melyik a kedvenc.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Elindult a játék egy pár perccel ezelőtt, én pedig felkaptam a telefont, keressük azt a valakit, aki bizony 9-ként telefonált, és helyesen meg tudja mondani, hogy melyik a kedvenc rádiójának a neve, és ezért tudunk neki adni páros napi belépőjegyet a Strand Fesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között Zamárdiban kerül megrendezésre. Csörgött a telefon, kapkodom fel egymás után, és egyszer csak valaki beleszól. Halló, halló!
1: Sziasztok, Virág vagyok!
0: Szia, Virág! Ó, de kedves hangod van, nagyon szuper. Mondd meg nekem, hogy melyik a kedvenc rádió?
1: Hát ez nem lesz nagyon nehéz, mivel a kocsiba csak is a 96.4 bézeszem.
0: Gratulálunk! Tied a páros napi belépő egy strandfesztiválra. Örülünk?
1: Nagyon szépen köszönöm, igen. Amúgy kárben is volt, és ez most így nagyon jól is jött, szóval köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Zseniális, Virág, és van még egy nagyon-nagyon jó hírem. Te választhatod ki, hogy pontosan melyik napra szeretnél menni. Van esetleg már bármi preferencia, hogy tudod, hogy a 19-e, a 20-e, a 21-e, a 22-e?
1: Hát, ha már van választási lehetőségem, akkor a 21. napot szeretném.
0: Ah, oké, okay. jó. Az egy elég erős napnak ígérkezik. Szuper, Virág, gratulálunk. Tudod-e már, hogy kivel fogsz menni? Páros belépőjegy van.
1: Hát, a legjobb barátnőmmel tervezem.
0: Csajos, bulis, rácok felkészülni.
1: Igen, meglepetés lesz neki, szóval remélem nagyon fog neki örülni.
0: Hát, ha csak nem hallgat éppen most ő is bennünket, ez majd kiderül.
1: Virág,
0: Virág, nagyon gratulálok, érezzétek nagyon jól magatokat. Még az is lehet, hogy mi is találkozunk ott lent. Legyetek ti is ilyen szerencsések, mint Virág, hívjátok, amint elindul a játék, a 0620-96-499-99-es telefonszámot, mi pedig gurulunk is tovább még hozzá Eminemmel, tőle is, Houdini című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Shenseeával megyünk tovább, és Boss Up című dalával itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá Klúdi Gyula utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és közös dalukkal, aminek a címe Schwindler. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pe-

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, Sleepy Hello és Dolce után egy magyar párossal megyünk tovább, egy nagyon szuper kollabbal. Jön Jude Law és Dash, ez pedig Diva című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.
1: Melóban, melóban.

96.1 BSFM, Rapid Papar, NBA Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Manuel Tiara című dala után pedig A$AP Rocky-val megyünk tovább. Tőle is szóljon Taylor Swift című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en, ne gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Young Fly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Rappi Papár, NBA Revolution vagyok. Egész héten páros napi lejegyeket lehet nálunk nyerni adásban még hozzá az augusztus 19 és 22 között megrendezésre kerülő strandfesztiválra, ami ugye Zamárdiban lesz. Legyetek szerencsések, amikor indítja a műsorvezető a játékot, hívjátok 9-ként a 0620-964-9999-es telefonszámot. Dash és Youngfly Oma Maci mislágere, után pedig The Weekenddel és Playboy Cartival megyünk tovább. Tőlük is szóljon Timeless című dalok itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jack Hello, Lovin' On Me című slágere után egy ifjú magyar tehetséggel megyünk tovább, ő nem más, mint Pifu. Tőle is szóljon, Változnak a helyek című dala itt a BSFM.

96.1 BSFM, Rappi Papa, NBA Revolution vagyok. A folytatásban Azival és Desivel, azaz Azáriával és Dessel megyünk tovább, és egy korábbi dalukkal, aminek a címe Habibi. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: to the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Szólj a tesóknak. 96.4 BFM. Rap. Hip-hop. R&B.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, pár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jude Law a következő dalában az elmúlás utáni állapotot vette górcső alá. Érkezik Ha meghalok című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kata kérésére Manuellen megyünk tovább. Tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en, ne gyerünk!

0: R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Jude Law Sötét című dala után pedig kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot, nem is kicsit. Érkezik a folytatásban The Weeknd, tőle is pörög Blinding Lights című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Zárumára Revolution munkatára Beton Hofi Bagira című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban. Jó éjszakát, sziasztok!

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.